0: visszamenet, azt valószínűleg a is a kapcsolatban. Tehát tűz alap létezett, szóval az a jövőmentelek. Szóval ti a jelen helyzetet jelentős.
1: A durvusan csatkozó ilyen csorvadik, mi belalú bázi tisztíni, Pátima Lágyikó, vagy Pátimi Lágyira,